ami benne a terv, utolsó hallom a jelenlőjét, Pád a szóval, mert nem a szerves, hogy csinálják a formát, hogy a vijet. Ugye a világban a madrid előtt, hogy a kibarúsa, és például, hogy a kibarúsa nyitva, ahol van dolgok, ahol pászok, hogy a jelenlőjét, ahol itt is kell volna.